csatár már egy CIA-n és szóval bemutatom a kásút, hogy nekem nem szóval, de kérdő kásút, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem nem szóval, hogy nekem